nanande wewe kasimbi kange chisho chetu kerekekeke mngole wetu anande mba kasumbi kange.